Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 3-a hétfő van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, i dobrodošli u dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. U današnjem izdanju donosimo najnovije vijesti i najave događaja i života hrvatske zajednice u Mađarskoj. Govorit ćemo o izdavačkoj djelatnosti Kroatike te programima planiranima nakon ljetne stanke. Osvrnut ćemo se i na ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo, a predstavit ćemo i putujuću izložbu Hrvatska mora i okaja. Iz našeg arhiva izdvojili smo i prilog o moliškim Hrvatima, koji već stoljećima čuvaju svoj arhaični govor na našu tradiciju i hrvatski identitet. Priloge su pripremili Renata Balatinac, Tomo Fury, pripravnica Lea Škrlin, te urednik i voditelj emisije Andrija Pavleković. Za tonskim stolom je Norbert Aut. Ostanite s nama u sljedeća dva sata.

A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségeit teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a századelő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a Bacskovói Kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép és nyugat-európai egyház megyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metod nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.

Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

Kovács Antal Máté zene iránti érdeklődése édesapjához, Kovács Antalhoz és nagyapjához, Kovács Antal Gólymához köthető, akik az Andodrom zenekar alapítói voltak. Gyerekként édesapja gitározni tanította, de hamar az ütős hangszerekre váltott. Később a zenei ritmus alapját adó perka hangszerek megszólaltatásának mestere lett. Ma ő az ország egyik legkiemelkedőbb ütőhangszerese, aki több zenekar tagja, nem csak ütősként, de gitárosként is. Amire igazán büszke, az a nemrég alakult a Kovács és a Cigány Karaván formáció. Kovács Antal Máté nemzetközi színpadokon is megmutatta tehetségét, számos külföldi koncerten van túl, és büszke arra, hogy ő lett a világ első Olá Cigány endorszere. Emellett műsorvezetőként is tevékenykedik, és a fiatalok oktatásával is foglalkozik. De a tudás átadása mellett az ifjú zenész tehetségeket arra is figyelmezteti, hogy erre a pályára csak az lépjen, akiben a tehetség mellett az alázat és a kitartás is megvan. Köszöntöm Önöket, Tóthik Enikő vagyok. Ma Kovács Antal Mátéval beszélgetek. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a stúdióban Kovács Antal Máté, zenész, műsorvezetőt.
1: Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.
0: A portréban ugye az egész életedet fogjuk felgöngyölíteni, tehát kezdjük az elejétől. Hát inkább a születésedtől, zene iránti érdeklődésed, ugye az már nagyon korán elkezdődött. Milyen családban születtél?
1: Hát valójában a család így több generációra visszamenőleg nem a zenével foglalkozott. Alapvetően édesapám és nagyapám, akik a zenével elkezdtek foglalkozni, még annó az Andodrom zenekarnak az alapítói voltak. Tehát édesapám 7-8 éves volt, amikor az Andodromba elkezdett táncolni. Ugye egy táborban, balatonszemesi táborban indult még az a zenekar, ugye Zsigó Jenő vezetésével. Majd nagyapám Golyma, aki mindig kísérte édesapámat a próbákra, meg a koncertekre, ő is bekerült a zenekarba. Majd utána ez átalakult egy rendes nagy csapattá, nagy zenekarra, ahol édesapám már gitározott, énekelt, és nagyapám is. Így tehát abszolút úgy szocializálódtam, hogy a zene az mindig ott volt körülöttem.
0: Erről beszélünk majd. Gyerekként te mit tudtál róluk? Amikor pici gyerek voltál, a születésed óta azt láttad, hogy ugye ők zenélnek, és ez egy természetes dolog volt számodra?
1: Abszolút, tehát mivel ez a környezet ért engem folyamatosan, tehát édesapám mindig gyakorolt gitározni, nagyapám mindig énekelgetett otthon, tehát testvéremet, a kisöcsémet például nagyapám altatta mindig úgy, hogy régi cigány dalokat énekelt neki. A próbákra, amikor zenekari nagy próba volt, akkor volt, hogy én is mentem édesapámmal, nagyapámmal. Koncerteken is ott voltam, olyannyira, hogy én 5 éves voltam, amikor az első dalomat megírtam, amelyet az Andodrom zenekarral, a Petőfi csarnokban elő is adtam olyan zenészekkel, mint Latman Béla, Balogh Kálmán címvaló művész, Horváth Kornél, és sorolhatnám, ugye ők a színpadon voltak, és kvázi engem kísértek az Andodrommal, ahogyan éppen elénekeltem azt a dalt, amit 5 évesen szereztem, és ekkor voltam 6 éves. Tehát nagyon korán elindult.
0: De erre mondják azt, hogy vérében van a zene? A vérében lüktet a zene?
1: Talán ez az, igen, amikor erre szokták mondani, így van.
0: Volt-e valami más elképzelésed a zenén kívül? Mert az rendben van, hogy az ember ilyen családba születik, de van úgy, hogy esetleg más dolog is érdekli, vagy ez annyira kitöltötte az életedet, hogy semmi másra nem tudtál gondolni, vagy nem is próbáltad ki magad semmiben.
1: Mindig kell egy B-terv. Tehát én azt gondolom, hogy a B-terv az kötelező, sőt a szülők is köteleztek erre, hogy oké a zene, de amellett kell valami. Természetesen, mint minden fiatal, a sport volt az elsődleges, ami nagyon, tehát én, ahogy említettem, ugye a 6 évesen már színpadon voltam, énekeltem, aztán amikor elindult az általános iskola, ugye, és a baráti kör, meg minden, akkor elkezdett a sport érdekelni, és a zenét én abszolút teljesen utána engem nem is érdekelt a zene, csak a sport, egészen 13 éves koromig, amikor ugye már...
0: Mit sportoltam?
1: Fociztam, és indult nagyon professzionálisan a foci karrier is, egészen odáig, amíg lesérültem, nagyon keményen, nagyon erősen, és ott döntést kellett hozni, hogy folytatom, és akkor ez mindig ilyen sérülékeny dolog marad, vagy abba hagyom a sportot. Hát abba hagytam, és mikor egy egész nyár alatt otthon feküdnöm kellett bokától combtőig gipszben, és édesapám gitárja ott volt mellettem az ágyon, akkor elkezdtem pötyögni a gitáron, meg a hangszereket ütögetni, perka hangszereket, és akkor 13 éves koromban úgy újra rám talált a zene. De természetesen még akkor is kvázi ilyen hobbiszerűen, meg már tanultam is a zenét, de nem ez volt a fő cél, hogy csak zenész legyek.
0: Tehát nem ez volt az álmod, hogy mindenképpen zenész szeretnél lenni?
1: Az álmom ez volt.
0: Igen.
1: Hát én azt szerettem volna lenni, de mindenféleképpen a szülők arra ösztökéltek, hogy a tanulás fontos, legyen meg az érettség, és utána menjek tovább, és ha zene körül akarok lenni, akkor legyek hangmérnök, vagy éppen menedzsmentet vezessek majd, vagy bármi, tehát mindenféleképpen a zene körül szerettem volna lenni.
0: Igen, nyilvánvaló, tehát a szülők valószínűleg valamilyen megélhetési szakmát szerettek volna számodra, vagy hivatást. Úgy érezték, hogy a zenéből nem biztos, hogy meg fogsz tudni élni.
1: Ez mindig ott volt a levegőben. Én azt gondolom, hogy a zene az bizonyos szinten nem annyira kiszámítható, és tudjuk, hogy a nyári időszak az, ami nagyon tud pörögni, és nagyon megy. Tehát mindig jó, hogyha van valami másik, fix olyan állása az embernek, ami zenétől független, hogy a zene ne a megélhetést töltse ki, hanem valójában az inkább a szerelem legyen. Ne azért menjen az ember a színpadra, hogy pénzt keressen, hanem azért, hogy adjon át magából valamit a nézőknek, a hallgatóknak.
0: Mert hogyha azért megy színpadra, hogy pénzt keressen, akkor mi történhet vele?
1: Ott elveszíti önmagát a zenész, én azt gondolom, és nagyon érdekes, hogy nálam is eljött ez a pillanat, amikor robotnak éreztem magam, hogy már nem azért vállalok koncertet, mert én annyira zenélni szeretnék, hanem mert ez a munkám. És abban a pillanatban, amikor munkává válik, akkor az a szeretet, ami benne van az emberben a zene iránt, az úgy eltűnik. És eljött az a pillanat nálam is, amikor rájöttem, hogy úristen, a koncertre én külön autóval érkezek, felmegyek a színpadra, a koncert után már meghajlás közben elköszönök, színpadról lejövök, már nem is én pakolom a hangszereimet, hanem a Rode összepakolja, majd elviszik. Az első benzinkútnál már a számlát kitöltöm, elküldöm. Van úgy, hogy a zenekar tagokat sem ismerem, hanem ott köszönök és bemutatkozok nekik a színpadon, és megyek tovább a következő koncertre, illetve volt egy ominózus nap, ami mindent megfordított bennem, amikor egy napon volt 5 koncertem, és úgy szervezték le már a fesztivál szervezők és a zenekarvezetők is úgy alakították, hogy én odaérjek mindenhova, és egy nap alatt utaztam valami 1300 kilométert országon belül, egyedül, egy kocsival, mindenhova, felpakolták valahova a dobszettemet, valahova perkacuccot, valahol csak a gitárom volt ott, és akkor konkrétan én megérkeztem a koncertre, helyettem beálltak technikailag is, leadtam az egyórás koncertet, hajlás közben már köszöntem, és az autóm már ott állt a színpad mellett, ültem és haladtam tovább. És akkor másnap ezt átgondoltam, és rájöttem, hogy ez annyira munka, hogy ez nekem így nem felel meg. Abban a pillanatban, aznap, én körülbelül, akkor 16 zenekarom volt, 8 zenekarnál felmondtam, azt mondtam, hogy köszönöm a helyetteseimet, küldöm, és a helyettesek lesznek a fix tagok. És utána így lefeleztem a zenekarokat, hogy tényleg csak az legyen, ami nem munka, hanem szerelem.

0: Így ahogy olvasgattam az életedről, azt láttam, hogy most ezt ne értsd félre, tehát hogy tényleg túlzásban sem néha, tehát sokat vállalsz. Majd itt fogjuk hallani a beszélgetés során, hogy mennyi koncertet, meg hány országban jártál, meg mi mindennel nem foglalkoztál, meg hány zenekarnak a tagja voltál ilyen-olyan módon. És azt is szeretném majd kiboncolgatni, hogy ez miért van, de még maradjunk az elején, és az elején ugye arról volt szó, ott maradtunk, hogy gitározni tanultál, de hamar ugye az ütős hangszerekre váltottál. Miért?
1: Nagyon érdekes, elkezdtem gitározni, és mindeközben párhuzamosan az ütős hangszerek is érdekeltek. És nagyon-nagyon hamar azt vettem észre, hogy én inkább az ütős hangszerekben tudnám megélni azt a zeneiséget, ami igazán én vagyok. Illetve mondhatni, az egy piaci rés volt, hiszen anno 23-25 évvel ezelőtt még a percussion hangszerek az olácigány zenébe vagy a world musicba nem voltak annyira elterjedtek. Mindenhol láthattunk egy kannát, egy kanalat, a cigány zenekarokban jött a szájbögő mellette egy gitár, egy tambura, és így volt meghangszerelve minden zene. Viszont a Romanodrom, édesapám zenekara lehetőséget adott arra, hogy zeneileg nyissunk egy nagyot. Tehát, hogy másképp gondolkozzunk, ne szoruljunk be oda abba az autentikus közegbe, ahol csak egy kanna és egy kanál van. És mivel a Romanodromban már Horváth Kornél játszott, aki ugye a 2017-es évben a világ legjobb perkásaként lett számon tartva, és azóta is a világ egyik legjobb perkása. Nekem ő abszolút egy példakép volt, és mai napig az, és én az ő játékát, ahogy láttam, ez alapján az ütős hangszereken én is elkezdtem játszani. Majd így bekerültem a Romanodrom zenekarba nagyon hamar, mint perkás, és ott is maradtam.
0: Egy picit beszéljünk a perkáról.
1: Perka hangszerek, ugye ott sok hangszerről beszélünk, dalfüggő, stílusfüggő, rengeteg hangszer van, ami a percussionbe belefér.
0: Igen.
1: Elsődlegesen, ami...
0: Konga, bongó, ezek hozzá tartoznak?
1: Konga, bongó, kanyon, sékerek, udú, tehát rengeteg hangszer. Konkrétan otthon egy hangszer múzeumon van, tehát annyi hangszert halmoztam fel, hogy már nem csak otthon, már édesanyámnál, otthon nálam is, sőt a munkahelyemen, a tévében, rádióban ott is vannak hangszerek, tehát mindenhol is vannak hangszerek. Autóban mindig van egy komplett szett, ha bármikor az van, hogy valamit elfelejtek, ott legyen, vagy ha valamikor úgy van, hogy valahova be kell ugrani, akkor ott legyen egy alapszettem is. Tehát tényleg mindenhol hangszerek vesznek körül. Ütős hangszerekről van szó, ami bizonyos zenei műfajokban a zene alapját tudják képezni, bizonyos zenei műfajokban pedig egy díszítő eleme tud lenni a zenének. Tehát ez mindig stílusfüggő.
0: Nagyon szép díszítő eleme tud lenni. Nekem nagyon tetszik, úgyhogy...
1: A lakásnak is nagyon szép díszítő eleme tud lenni, mert...
0: Tehát
1: hogy...
0: külsőleg is szép.
1: Abszolút, mert hogy volt egy olyan képzelet, egy nagyon érdekes sztori. Édesanyámnál hagytam az egyik kahonomat, ugye a kahon, ami egy ilyen tégla alakú hangszer, rá kell ülni, és azon kell játszani. Na de édesanyám, hát nem tudta, hogy az micsoda. Fogalma sem volt ő neki a hangszerekről. Ez a kahon nekem Spanyolországban készült, kifejezetten az én méretemre, én kezemre. Körülbelül 10 ilyen hangszert készített a hangszerkészítő, és nem akarok számokkal dobálózni, de egy nagyon drága hangszer, amelyet én édesanyámnál hagytam. Majd édesanyámhoz, amikor újra átmentem, azt láttam, hogy egy növény van rajta a sarokban. Mert hogy nem tudta édesanyám, hogy micsoda, és ő úgy gondolta, hogy ez nagyon jó lesz a sarokba, és erre ráteszi a virágait, mert ez valami asztalszerű cucc, és amikor én ott láttam, majdnem szívinfarktuskatom, úristen, mutat, ez külön nekem, ez egy hangszer, nagyon érzékeny, drága hangszer, ez nem a növényeknek van. Jó van, kisfiam, hát nem mondtad.
0: Beszéltél arról, hogy nagyon sok különböző hangszered van, de hogy mikor kaptad meg az elsőt? Még volt az első?
1: Júj, de jó kérdés. Tehát ütős hangszerek voltak otthon alapvetően édesapámnál, de hogy talán az első komolyabb ütős hangszer az egy kahon volt, amit Spanyolországban vásároltunk, ugye ott vannak a legjobb kahonok, és akkor direkt úgy utaztunk zenekarral turnéra, hogy legyen egy napunk, amikor kahont vadászunk. Ekkor voltam én kb. 15 éves, de ezelőtt már rengeteg ütős hangszer volt otthon, amelyet a zenekar többi tagja használt, amikor még nem én voltam a zenekar perkása. Tehát a zenekar vásárolt hangszereket, és azok otthon voltak, mindig voltak körülöttünk hangszerek, de talán 15 éves voltam, amikor az első saját hangszer, ami már csak az enyém volt, azt Spanyolországban megvásároltuk.
0: Te több országban is elutaztál azért, hogy tanulmányozd, vagy tanuld, vagy vásárolj hangszert?
1: Igen, talán mindegyik így egybevéve, hiszen Magyarországon és Európa szerte az adott hangszereket, ami perka hangszerekről van szó, tehát a nemzetiségi hangszereket egyetemes szinten nem lehet tanulni. Tehát ha valaki dobos akar lenni, vagy perkás akar hivatalosan lenni, tehát perkás hivatalosan nem tud lenni valaki Magyarországon iskolai végzettséggel, mert hogy nem tanítják, és nincsenek olyan szakok. Tehát csak dobszakra lehet menni, klasszikus és jazz irányba.
0: Milyenek az oka?
1: Az okát nem tudjuk, én már felvetettem, és egy nagy célom, hogy amikor kicsit már idősebb leszek, és a zene az már tényleg csak nagyon szerelem lesz, akkor ezzel tudjak foglalkozni, hogy akár honosítsuk ezeket a hangszereket és stílusokat egyetemes szinten, hogy ezt lehessen tanulni, valaki lehessen hivatalosan perkás Magyarországon, és legyen erről egy végzettsége, diplomája, hogy igen, ő ezen a szakon végzett, mert ma Magyarországon és Európa számos országaival, talán egész Európában nem lehet végzettséget szerezni arról, hogy valaki perka hangszereken játszik. Csak jazzdobos vagy klasszikus irányba lehet elmenni, de más ütőhangszeren nem lehet, és ez egy nagyon nagy piacirés, én azt gondolom.
0: Hol tudjátok megtanulni ezt?
1: Én úgy gondolom, hogy mindig az adott hangszer, ahonnan származik, a helyiektől lehet a legjobban megtanulni, hiszen ők abban szocializálódnak. Azt tanulják gyerekkorukban, már azt megkapják, és apár fiúra száll az a tudás, tehát több száz évnyi tudás összpontosul akár egy zenészben, legyen az híres zenész, vagy akár egy otthonról jövő olyan zenész, akinek nem jutott az meg az életben, hogy nagy színpadokra jusson el, holott olyan zenei tudás van nála, ami másnál nincs meg. És én ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy minden olyan hangszer, ami engem érdekel, azt ott kell tanulni, ahol honos a hangszer. Így kahonozni Spanyolországban, darbukázni Egyiptomban, Törökországban, tanultam, ugye a latin vonal, az abszolút a Dél-Amerika, de oda nem tudtam eljutni, viszont nagyon sok olyan helyszínen voltam, ahol találkoztam dél-amerikai zenészekkel bizonyos nemzetközi fesztiválokon, és ilyenkor mindig úgy alakítottuk, hogy legyen egy kis időm az adott zenészekkel tőlük elcsenni, és tanulmányozni azt a tudást, ami náluk van.
0: A magyarországi cigányság mikor játszott ilyen vagy hasonló hangszereken először?
1: Soha. Tehát valójában az a Romanodrom volt az első zenekar. Édesapámnál szólaltak meg először 20 évvel ezelőtt ezek a perka hangszerek cigányzenében. Na most egy-egy zenekarnál, talán a Kályágnál és Rományi Rótánál is már a darbuka balkáni zenében megszólalt, de igazán nem úgy volt használva, mint egy perka hangszer. Meg volt rajta ütve bizonyos ritmusképlet, de mivel nem képzett perkások játszottak rajta, így nem úgy szólalt meg az a hangszer. Valójában a Romanodromban szólalt meg először a percussion világa, mint professzionális ritmikus szekció. Úgyhogy ez mondhatom, hogy onnan indult el, és a kahon, mint hangszer a magyarországi cigány zenébe a Romanodromban volt először látható és hallható, és mára már szinte mindenhol az a hangszer ott van minden autentikus cigány zenekarnál.

0: Amikor ugye elkezdtél zenélni, akkor milyen stílus irányzatokat követtél, hiszen ugye ez a hangszer, az mondtad, hogy belekapcsoltátok a cigányzenébe, de azért átvettetek valamit külföldről is.
1: Abszolút, tehát engem mindig nagyon érdekelt a katalán rumba zene, tehát Gypsy Kings fan vagyok, tehát minden, ami Gypsy Kings, az jöhet, és nagyon befolyásolta az én zeneiségemet. Természetesen utána elkezdtem minden olyan zenét hallgatni, ami nem feltétlenül érdekel, és nem is szeretem, de muszáj volt, hogy minél jobban, minél nyitottabb legyek a zenére, és mindenféle zenét is halljak. Így elkezdtem nagyon sokféle zenét hallgatni, indiai zenét, afrikai zenét, a Metallicától kezdve, a könnyű jazzig, tehát mindent is hallgattam, hogy mindent magamba szívjak. Alapvetően a Romanodrome-ba ott egy nagyon kifejezett hibrid percussion cucc indult el az útjára, ami mai napig kevés zenekarnál látható. Autentikus cigány zenekarnál nagyon kevésnél, talán csak a Romanodrome-nál látható, viszont már több zenekar elkezdett, több olyan perkás, mint például Magyaró Kornél, aki az ország egyik legkiválóbb ütőhangszerese, ő is egy hibrid, úgynevezett hibrid cuccon játszik, amikor a dob és a percussion össze van vegyítve. Tehát egy ember, egy zenész le tud fedni két zenei vonalat, tehát a dobot és a percussiont egyszerre, mert úgy van összepakolva a szett. Tehát ezt használják bizonyos zenekaroknál, de cigányzenekarnál abszolút mi indítottuk ezt el, illetve jó magam voltam az első olyan perkás, aki az úgynevezett hibrid cuccon játszott.
0: Bele fog ez épülni fokozatosan évtizedek múltán a magyarországi cigányzenébe?
1: Abszolút, ezt látjuk, mert már elindult az a vonal, hogy a perka hangszerek a cigányzenében ott vannak, már mindenhol. Tehát egyre kevesebb kannát látunk, ugye a ceglédi kannáról beszélünk, ami az autentikus halálcigány zenéhez hozzátartozik. Szinte már csak egy-egy zenekarnál látható az a hangszer, már mindenki kezdi a percussion hangszereket beépíteni. Már csak az kell valójában, hogy ne csak autodidakta módon, otthonról jövő tudással használjuk azokat a hangszereket, illetve használják zenekarok, hanem igenis a tehetség mellé elengedhetetlen az, hogy tanuljunk olyanoktól, akik jobbak, akik évtizedek óta ezt művelik, akik egyetemes szinten ismerik a hangszer történelmét, történetét, és az, hogy hogyan kell megszólaltatni, és igen, egyáltalán nem szégyen tanulni, és akár olyan emberek is, akik színpadon vannak már évek óta, egyáltalán nem szégyen és ne derogáljon segítséget kérni mástól, hogy az adott hangszeren ne csak ösztönösen játsz, hanem tudatosan is játszunk rajta. Úgyhogy bízom benne, hogy a zenekaroknál ez el fog indulni hamarosan.
0: Hogyan fogadja a magyarországi cigány közösség, a hagyományos cigány közösség?
1: Egyre többet hallom azt, és én is annak híve vagyok, hogy ha valaki autentikus cigány zenét játszik, tehát a nagyon letisztult ősi olá cigány zenét, akkor abban a zenében használjuk a kannát. Tehát az autentikus cigány zene az esztam alapú. Esztamra használjuk a kannát. Ha valaki már world music

0: játszik. Amikor az autentikus cigány zenét másképp hangszereljük, tehát a magja az marad, viszont fogyaszthatóbbá, emészthetőbbé tesszük 21. századi zenei hatásokkal, azokkal a hangszerekkel, akkor viszont az adott hangszereket, akár a perka hangszereket használjuk úgy, amire való az a hangszer. Tehát teszem azt egy kongán, egy bongon vagy egy kahonon, ne ezt amot játszunk, azt játsszuk a kannán. A bizonyos ritmusképletek, amik azokra a hangszerekre lettek kitalálva, azokat építsük bele nyugodtan a cigányzenébe, és így már world music-el fog válni. Csak nem szabad a kettőt összekeverni. Tehát van az autentikus cigányzene, és van az úgynevezett world music. A kettő egyáltalán nem ugyanaz, bizonyos pontokon fedik egymást, de nem ugyanaz a kettő, és amint átfedés van, akkor már egyik sem lesz belőle. Tehát az autentikus cigányzenébe használjunk kannát, mert az odavaló. És ezt több zenekartól is hallom, hogy igen, azt kéne használni, illetve én folyamatosan azt erősítem.
1: Látom, nagyon beleástad magad ezekbe a dolgokba, és nagyon abszolút felkészült vagy ezen a téren. De beszéljünk egy picit arról, hogy aztán hogyan alakultak a tanulmányaid végül. Most egy kicsit megint visszaugrunk időben.
0: Hát nagyon-nagyon szigorú volt a család, a szülők, főleg édesapám. Ugye látta a tehetséget zeneileg, de a gimnazista éveim során rengeteg koncertből ki kellett maradjak azért, hogy én tanuljak. Tehát, hogyha tanulmányi átlagom kezdett romlani, akkor hiába volt koncert, hívott más zenészt. Amikor külföldön voltunk, utaztunk, és esetleg arról volt szó, hogy a zenekar éppen elmegy vacsorázni, vagy van egy kis szabadidő, és városba elmegy a zenekar, akkor én nem mehettem, nekem a szállodában kellett maradni a könyvekkel. Olvassak, tanuljak. Utazás közben, igen, a könyv legyen nálam, nem telefon, nem laptop, könyv és olvasás. Tehát édesapám nagyon szigorú volt, hogy igen, az érettségi az elengedhetetlen, tehát addig nem zenélhetek, tehát az kötelező. Aminek nagyon örülök, hogy ilyen szigorú volt édesapám. Úgyhogy az érettségi után ugye úgy döntöttem, hogy halasztok, pár év kell nekem, amikor egy kicsit a zenével tudok foglalkozni. Hát ez annyira viszont elúszott a dolog, hogy utána a főiskola, egyetem, az teljesen elúszott, mert hogy beleragadtam olyan mértékbe a zenébe, ami már visszafordíthatatlan volt. Tehát amikor évi 170 koncert van és 200 napot nem vagyok Magyarországon, akkor úgy nehéz oda is összpontosítani, hogy a tanulmányokat tényleg jól tudjam végezni, viszont az is benne volt és félő volt, hogyha a zenei dologból kimaradok, akkor a karrierem viszont teljesen más irányt vesz, és nem biztos, hogy vissza tudjuk azt hozni, hogy ugyanúgy tudjam folytatni a karriert, mint érettségi után.

0: az elején már felvetetted, meg már most is említetted, hogy milyen sok koncerten veszel részt, több zenekar és formáció tagja vagy, és voltál. Igen. Milyen zenekarok ezek? Itt főbbeket, amikor kérdeztem tőled, akkor azt mondtad, hogy a Kovács és a Cigány Karaván?
1: Igen, ez egy nagyon friss zenekar.
0: Konkrétan... A Roma Soul és a Kisgrófó Folk Band. Ott, ezekben ugye zenekarvezető vagy.
1: Így van, ezekben a zenekarokban vagyok zenekarvezető, illetve jó pár zenekarnál fix tagként vagyok, és a hangszerelésben is rengeteget segítkezek. Most az A Kovács és a Cigány Karaván, ez egy nagyon-nagyon friss zenekar, olyannyira, hogy tegnap volt a bemutatkozó koncert, de nagyon örülök, hogy már az idei év attól függetlenül, hogy a zenekar ismeretlen még, ettől függetlenül rengeteg számos fesztiválon, főműsoridőben, szombaton, este 11-től játszunk, tehát nagy színpadosak lettünk, illetve tegnap vettem észre, hogy bizonyos plakátokon a zenekar van elsőként feltüntetve, és már Skóciába, Szerbiába, Szlovákiába, Romániába koncertezünk, ami meglepett, hogy ilyen gyorsan a zenekar még nulla koncerttel, de már is ennyire felkapottá tud válni. Köszönhető annak, hogy a zenekartagok mind olyan tagok vannak a zenekarban, akik azért nem most kezdték a zenei ipart, úgyhogy nagyon várom az A Kovács és a Cigány Karavánnal, hogy milyen lesz az évünk. Most egyelőre sűrűnek tűnik, illetve ott van a többi zenekar is, ahol zenekarvezetőként azért van nyomás és feladat jó bőven. Viszont annak is nagyon örülök, hogy rengeteg olyan zenekar van, ahol csak be kell üljek a buszba és utaznom kell, és csak zenélni kell. Úgyhogy van munka.
0: Igen, és ugye azt mondtad, hogy a 20 éves pályafutásod alatt, gondolom összeszámoltad, hogy közel 1000 koncerten vettél részt, számos televíziós és rádiós szereplésed volt, 10 lemez.
1: Lehet, hogy azóta már több.
0: Azóta
1: igen.
0: Már több azóta is. Már lehet. Nemzetközi megmérettetéseken is sikeres voltál. Most én ezt nem mondanám el, te sorold el, hogy a nemzetközi porondon hogyan értékeltek téged, de az a kérdésem, hogy hova tovább.
1: Nagyon érdekes, mert hogy mindig van hova tovább. Tehát az, hogy a koncertek száma és a minősége, tehát nem csak a mennyiség, hanem a minőség, ami nagyon-nagyon fontos, hogy milyen színvonalon zenél valaki, milyen színpadokra tud eljutni valaki, ez nagyon fontos. Talán az egyik legnagyobb mérföldkő az volt, amikor endorzer lettem. Ugye pont egy interjúm volt ugyanezzel a kérdéssel, hogy hova tovább, és akkor azt mondtam, hogy nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha egy cégnek én az endorzerre lehetnék. Ugye az endorzer, amikor egy adott zenész, egy adott márkának a nagykövete, és ő vele fejlesztik a hangszereket, ő az, aki először ezeket kipróbálja, ő az, aki reklámozza ezeket a hangszereket, és ezeken a hangszereken játszik szerte a világon. Rengeteg jó dologgal jár, például, hogyha külföldön van koncertem, nem kell sajátot vigyek, hanem az ottani cég, tehát az ottani kirendeltség már oda eljuttatja az ilyen hangszeremet, tehát nem kell szállítsam sem a hangszereket, illetve minden új hangszer piacra kerülése előtt már nálam van, és van úgy, hogy én tesztelem ezeket a hangszereket. Na most, amikor ezt az interjúban elmondtam, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés lenne nekem, hogyha eljutnék ide, mert hogy Olá Cigány zenész még nem lett endorzer.
0: Igen, te vagy az első, és ugye Tájföldön jelentették ezt.
1: Így van, és még nagyobb megtiszteltetés volt, hogy Horváth Kornél, ugye, aki a világ legjobb perkása, ő hívott fel engem, hogy drága Mátékám, melyik cégnél vagy te endorzer? Mondom, semmelyiknél. És akkor ő el szeretett volna csábítani, hogy mellette legyek endorzer latin vonalon. Amikor mondtam, hogy hát természet, úristen, hát ez nagyon nagy dolog nekem, és ez az interjú után két nappal történt, sosem feledem, hogy amint Horváth Kornél bácsival leraktam a telefont, édesapámat felhívtam, és konkrétan ugráltam örömömben, és úgy hívtam őt, hogy világ első Olá Cigány endorzere leszek, ilyen még nem volt, és utána, amikor mondták, hogy igen, Tájföldön fogják ezt bejelenteni, ez még nagyobb dolog volt, hiszen egy világmárkáról beszélünk. A világ összes országában ott van, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy Olá Cigányként Horváth Kornél mellett lehetek ennek a hangszernek az endorzere, úgyhogy talán ez volt a legnagyobb mérföldkő az életemben. Most pedig az, hogy minél magasabb színvonalon tudjam képviselni az én zeneiségemet, és minél nagyobb színpadokra, minél értékesebb helyszínekre tudjam elvinni azt a zenét, ami bennem van, és azokat a zenekarokat, akikkel én közösen dolgozom.
0: Nemzetközi színpadokon ugye több helyen is megmutattad a tehetségedet, rengeteg országban jártál. Hát egy kicsit így irigykedve olvasom a neveket. Kína, India, Japán, Dél-Korea, Egyiptom, Kanada, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria, nem sorolom.
1: Számos
0: országában, igen, ezt még felsorolni is sok lenne. Milyen tapasztalattal tértél onnan haza, mert az egy dolog, hogy ott játszottatok, illetve hogyan fogadtak ott titeket?
1: A cigányzenét, főleg a magyarországi autentikus cigányzenét, én úgy látom, hogy Magyarországon túl mindenhol sokkal jobban fogadják, mint itthon. Tehát épp ezért az összes olácigány zenekar, aki akár autentikus zenét vagy world musicot játszik, jobban tud működni Európa számos országában, mint akár itthon. Itt más a zenei elképzelés Magyarországon. Itthon is szeretik az olácigány zenét, de valamiért talán azt gondolják, hogy nem a legnagyobb színpadokra való, hogy nem tud megmozgatni 10-20 ezer embert. Viszont mi látjuk, hogy igen, de nagyon meg tud mozgatni akár 20 ezer embert, mert hogy autentikus cigány zenével játszottunk már 20 ezer ember előtt külföldi nagy fesztiválokon, ahol igenis megmozgatta azt a 20 ezer embert, és külföldön ezt jobban veszik. Ugye számos országban, ahova utaztunk, mindenhonnan hoztam haza valamit magammal, mert hogy ezekben az országokban én mindig, főleg az első évtizedben az volt, hogy tanuljak. És amikor utaztunk, mindig úgy szerveztük, hogy én valakivel találkozzak, legyen mód és lehetőség arra, hogy az én zeneiségemet fejlesszük. Ebben ugye nagy szerepet játszott édesapám, mint zenekar vezető, hiszen úgy alakította mindig, hogy legyen valami lehetőség ott zenészekkel találkozni, akár közösen zenélni, és hogy tudja magam fejleszteni. Így mindig hazahoztam magammal valami kis tudást, amit az adott országból összeszedtem. Illetve az utazásoknak azért bizonyos százalékában, nem tudom, 10-20 százalékában azért van egy kis pihenésünk is. Tehát vannak nagyon húzós utak, amikor alig alszunk, és tényleg az van, hogy repülőre ülünk, megérkezünk, aznap koncert, másnap hajnalban jövünk vissza.
0: Tehát nagyon rossz, ugye?
1: Nagyon. Tehát ez mind munka. Olyankor rögtön munkává
0: nagyon
1: válik.
0: Nagyon szigorúan csak munka. Az ember, hogyha először jár az adott országban, nagyon szívesen megnézni. Milyen élmény az?
1: Hát konkrétan Párizsban körülbelül a 30. alkalommal jártam Párizsban, mire volt arra idő, hogy az Eiffel-tornyot meglátogassam. Tehát már évek óta jártam Párizsba zenélni. Volt olyan, hogy egy évben nem tudom, 8 koncertem vagy 10 koncertem volt Párizsban, de egyszer sem volt alkalom, hogy elmenjek az Eiffel-toronyhoz. És körülbelül a 30. koncertem volt már, amikor volt 3 óra szabad időnk arra, hogy elmenjek megnézni az Eiffel-tornyot.
0: Na jó, akkor mégsem irigykedem annyira.
1: Viszont van olyan, amikor lazítás van. Tehát arra emlékszem, hogy például amikor Kínába jártunk, akkor kifejezetten úgy szerveztük az utat, hogy 2 koncert között 3 nap szabad időnk legyen.
0: Azért az egy hosszabb út.
1: Így van. Mondjuk most Japánban is, Oszakában is nagyon szigorú menetrendünk volt, tehát konkrétan 5 szabad óránk volt város nézésre. Ennyi volt egész oszakai utam során, viszont amikor Egyiptomba jártunk, akkor ott is kértük, hogy 3-4 nap legyen 2 koncert között, hogy azért tudjunk a sivatagba egy kicsit tevegelni, piramis látni, meg minden ilyesmi. Tehát egy-egy kivételes alkalom van, amikor egy kicsit tudunk lazítani is, de azért zömében a munkáról szól.

0: beszéltél az utazásokról, koncertekről, a hangszer iránti szeretetedről, mindenről. Ha ezt így az egészet összegeznénk, akkor mit mondanál el, hogy mi a jó ebben, mi az, amit ebben nagyon szeretsz?
1: Hú, micsoda kérdések! Ezen még nem is gondolkoztam. Nem tudom, talán ugye a cigányokról, amit mondanak, hogy egy vándorló nép, az, hogy mindig utazik a cigány ember, és ez úgy a cigánsághoz valamiért hozzátartozik. Én azt érzem, hogy legbelül a DNS-em legmélyében ez annyira benne van, ez, hogy menni kell, és ugye a polgári állásom a munkahelyemen is, amikor irodai munka van, az már elkezd frusztrálni, és én mindig szeretek emberekkel dolgozni, mindig másokkal, tehát, hogy minél több emberrel találkozzak, jó kapcsolatot ápoljak, utazzak és menjek, és ez lehet, hogy legbelül, legmélyen ez bennem van, és a cigányságomból ered, hogy én szeretek menni, és haladni, és emberekkel találkozni, utazni, és ez annyira lételeme az én életemnek, hogy enélkül szerintem én megszűnnék létezni, úgyhogy ez nekem nagyon fontos, és nem tudom, enélkül nem is lennék, tehát ez
0: pöröksz,
1: nekem kell.
0: Nagyon pöröksz, igen, de fiatal kell. Vagy még. Mi van akkor, amikor majd eljön az idősebb kor? Ugye említetted azt, hogy tanítani is szeretnél. Közben ugye egy díjat is létrehoztatok, arról is beszélj, a nagyapád emlékére.
1: Így van. A Golymadíjról beszélünk. Ugye tavaly volt 20. éve, hogy nagyapám eltávozott, és úgy gondoltuk, hogy mivel az ország egyik legkiemelkedőbb táncosa volt, hanem a legkiemelkedőbb, illetve Európa szerte őt ismerték, az ő táncát. Így arra gondoltunk, hogy méltóképpen megemlékezünk róla egy táncversennyel, egy táncdíjjal, a Golymadíjjal. Mindeközben kiderült, hogy nincs cigány táncdíj sehol a világon. Tehát mi voltunk az elsők, akik ezt megalapítottuk, de nem ebből a megfontoltságban, de nem ez volt az indító rugója az egésznek. Úgyhogy megalapítottuk a Golymadíjat, egy országos cigány néptáncversenyt, igen magas díjazással, illetve lehetőséggel a nyerteseknek, hogy bemutassák a tudásukat ne csak a Golymadíjon, hanem egy éves mentorálást is kapnak, és a ma Magyarországon fellelhető olá cigány zenekarokhoz eljuttatjuk őt, hogy az adott koncerteken ő fellépjen, mint Golymadíjas, és menjen zenekarokkal is táncoljon. Tehát nem csak a díjról van szó, hanem egy éven keresztül biztosítunk neki koncerteket is, utazást, hogy minél szélesebb körbe be tudja mutatni az ő tánc tudását. Idén is rengeteg jelentkező volt, és ezzel is életben tartjuk azt a tánc stílust, amit nagyapám képviselt, mert hogy a cigány táncol leginkább mindenkinek Szabolcs jut az eszébe, tehát Máté Szalka környéke, de tudjuk jól, hogy a tánc ennél sokkal sokszínűbb. Nem csak onnan jöttek táncok, hanem Budapesten is létezett tánc, és ugye a nagyapám, mint törzsgyökeres budapesti, ő egy teljesen más tánc stílust táncolt. Sokkal pörgősebb, sokkal dinamikusabb, sokkal nagyobb ívű mozdulatokkal, és mi ezt szeretnénk életben tartani, ezért hoztuk létre a Golymadíjat.
0: Én arról kérdeztelek, hogy ha idősebb leszel, akkor mivel foglalkozol majd, mert ugye említetted, hogy azért jó lenne oktatni is ezeket a hangszereket, vagy
1: lehet-e
0: hangszereknek nevezni, illetve, hogy jelenleg mivel foglalkozol, tehát most innen induljunk el a jövő felé, és mi a további terved?
1: Hát ugye a jövőben alapvetően, mivel zeneszerzőként, producerként is dolgozom, valószínű, hogy egy idő után a színpadi lét az csökkenni fog, és a háttérmunka, ami fontosabb lesz, tehát a dalok szerzése, a producerkedés, illetve évek óta tehetségekkel is foglalkozom, mentorálom őket, és segítem pár fiatalnak az útját folyamatosan. Tehát én nagyon szeretnék úgymond az idősebb koromban azzal foglalkozni, hogy olyan zenekarok, olyan előadók, akikben ott a tehetség, nekik segíteni abban, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudják ezt a legjobb helyszínekre eljuttatni, illetve ugye a dalok szerzése, producerkedés, ami szintén szerintem nagyobb teret fog kapni majd az életemben, amikor egy kicsit idősebb leszek, hiszen van az a pont, amikor már nem minden koncertet tud az ember elvállalni, vagy nem is kell minden koncertet elvállalni, eljön biztos ez az idő is majd az én életemben. Emellett ugye dolgozom egy tévénél, egy éven keresztül egy rádiódiknek a műsorvezetője voltam, a reggeli morning show-t vezettem hétfőtől péntekig, minden reggel ugye élőben, most a tévénél, a Dik TV-nél dolgozom, mint zenei főszerkesztő, illetve műsorvezetője is vagyok a Dik TV-nek. két élő műsort vezetek, emellett másik két műsort még vezetek, ahol fesztiválokra látogatunk el, és bemutatjuk a fesztiválokat, illetve zenekarokat elkísérünk, hogy megmutassuk a nézőknek azt, hogy valójában az a csillogás és fény, amit látnak a színpadon, ez mennyi munkával jár. Mert hogy én amikor mentorálok is, akkor is rengeteget beszélek az árnyoldalról, mondhatni, hogy oké, nagyon szép dolog az a színpadon való lét, az az egy óra, meg az, amikor valaki eljut arra a szintre, hogy a neve már ismert, és úristen, mennyire szeretik, hatalmas nézettség van bizonyos platformokon, ez már a végkifejlet. De mennyi munka van mögötte? Egy zenekar, amikor eljut a koncertig, igen, otthon összepakolja a hangszereit, elköszön a családtól, találkozik a zenekarral, utaznak 3-4 órát, megállnak, örülnek, ha egy szendvicset esznek a benzinkúton, vagy éppen otthonról visznek egy valamit, amit főzött a család, és akkor örülnek, ha egy mikrohullámú sütőt találnak, hogy felmelegítsék azt az ételt, megérkeznek a koncerthelyszínre, 10 perc szusszanás, pakolás, fél óra, másfél órás technikai beállás, gyorsan esznek valamit, letolják a másfél órás koncertet, megint 10 perc pihenés, és 4 óra utazás vissza-haza. És reggel 10-től hajnal 2-ig tart ez a történet, és a néző, a közönség lát egy másfél órás koncertet. De mennyi munka van mögötte? Ezt mi bemutatjuk?
0: Az emberek tisztában vannak ezzel, vagy azért csináljátok, mert nem tudják?
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy milyen könnyű, hát te zenész vagy, azt csinálod, amit szeretsz, felmész a színpadra, zenélsz magadnak, zenélgetsz egy kicsit. A színpadon való zenélés az a legkönnyebb része, most már mondhatni, az az élvezet, az a jó része, hiszen ott van az ember, és akkor átadja magából mindazt, ami benne van zeneileg. De nem látják a mögöttes munkát, az, hogy mire valaki színpadra jut, hány év van abba benne. És talán ez a legfontosabb része, mégpedig a fiatalok felé, hogy lássák azt, hogy mennyi áldozattal jár, mert úgy gondolják, hogy ha tud énekelni, valakinek van egy szép hangja, és még tud is énekelni, hát írnak nekem egy-két slágert, eléneklem, és sztár leszek. Színpadon vagyok, és dől a lé, és akkor enyém a világ, és minden. Rengeteg munka van ebbe. És bárkit mentorálok, vagy segítem az életét, mindig ezt mutatom meg neki, hogy mennyi nehézséggel jár.
0: Hiszen nem riasztja ez el őket, elnézést.
1: Talán ez a legfontosabb. Ha valakit el tud ez riasztani, akkor jobb is, ha elriasztja. Ha valaki ebbe beleáll, és látja, és megcsinálja, és át tud ezen lépni, akkor van esélye. De hogyha ez megriasztja, elriasztja, és azt mondja, hát én ennyi munkát nem akarok beletenni, hát én nem fogok ennyit utazni, én csak Budapesten fogok majd zenélni, az felejtős, azt engedje el. Tehát nagyon fontos, hogy ezt...
0: Tisztában legyen.
1: Így van.
0: Miről van szó.
1: Így van, elengedhetetlen.
0: Kovács Attal Máté, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. A fiatal generációnak van mit tanulni tőled, és példát venni. Kitartás terén, munkabírás terén, elhivatottság terén, és hát igazából akár tanítójukként is.
1: Egyszer úgy legyen. Ámen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Sok sikert.
1: Köszönöm.

kedves hallgatóink, a portréban Kovács Antal Máté volt a vendégem. A hangmérnök Pór István, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tótik Enikőt hallották. Az adást készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerko od 1 ure do pol dve. Zbogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Köszöntöm Önöket, itt a Nemzetiségek zenéje. Arnold Krisztinát hallják. Mai adásunkban egy új fiatalos zenekart hallhatnak német nyelvterületről. A frissen befutott muzsikusokat Vox Clubként ismerhette meg a közönség.

Sok mai népzenészre minden mondható, csak azt nem, hogy hagyományosak, pont mint a Vox Club zenekar tagjai, akik egy laza sör mellől kerültek a színpadra, és úgy megtetszett nekik ott, hogy egyre többet muzsikálnak nagy közönségnek. Egy közös albérlet hozta össze a zenészeket, akik aztán a közös konyhában tanulták be a már elhíresült dallamokat.

Napközben zenéltek, éjszaka bulisztak, ez volt a jellemző a fiúk albérletére, majd ott fedezték fel tehetségüket is. Először a cappella verziókat adtak elő dalaikból, majd zenészek is társultak a csapathoz. Egy volt fontos, hogy a szórakozás álljon a középpontban.

A müncheni fiúk népszerűsége hamar a külföldi modern népzenei rajongókat is elérte, így például egy Tolna megyei kis településen Szakadáton az óvodások is betanultak egy koreográfiát a Vox Klub egy nótájára, és ennek videófelvételét el is küldték a müncheni muzsikusoknak, akik aztán egy videóban köszönték meg a gyerekek műsorát.

A ritmikus dallamok, lendületes nóták és egyszerű, de magával ragadó táncos fellépéseik tehát mindenkit meggyőznek, így valószínűleg még sokat hallhatunk a müncheni boy bandről, a Vox Clubról. Arnold Krisztina búcsúzik mára, köszönöm figyelmüket! Lánza!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Tri v jednom, alebo jedna nedeľa, tri festivaly. Takto lákali zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy milovníkov folklóru do banky. 26. júla sa tam konali 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Návštevníci teda mohli spoznať bohatstvo ľudových tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku, ale podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a dedín v Maďarsku. Profesionálni fotografi robili fotografie týchto krojov, ktoré budú základom pre výpravný album Kroje Slovákov v Maďarsku. Ten plánuje vydať zväz Slovákov v Maďarsku na budúci rok. Jedným z dvorných fotografov novohradských kultúrnych stretnutí je Jožef Homoga, člen spolku šalgotarianských Slovákov a ich priateľov. V galérii pri Banskom jazere každý rok nájdeme mnohé jeho snímky z histórie festivalov. Samozrejme, Jožef Homoga tiež fotil naše prekrásne kroje. Po práci ho oslovil kolega Ján Benčík.
2: Gyönyörű napra ébredtünk, és az idei évfolyam éppen olyan, hogy kegyes hozzánk az időjárás, és nem szakad az eső, mint az utóbbi évtizedekben, vagy az utóbbi öt évben legalább. Ön már a kezdetek óta itt van, mióta a magyarországi szlovákok országos folklór találkozóját megszervezték. Azt hiszem, hogy már a kezdeteknél is itt volt. De ma sokkal több feladat hárult önre.
3: Hát igen, van nagyon nagy dolgot kellett végrehajtanunk, hiszen úgy volt szervezve, hogy a beérkező szlovák népviseletbe öltözött párok, emberek, azokat fotózni kellett, öt fotózt kellett összecsődíteni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. A helyszínek egyrészt a tájház, ami viszonylag ismerős volt, hiszen a magyarországi szlovákok mennyasszonyi népviseletét, azokat ugye ott készítettük. De hát ezen kívül természetesen itt bánkon mindig nagy forgatag van, hihetetlen nagy forgatag van. Magyarországi szlovákokon kívül nemzetközi csoportok is érkeznek, most is ciprusiak, ukránok. Ezek itt mindig hihetetlen nagy népszerűségnek örvendenek. Nagyon sokan jönnek ide. Ezek a kiállítások, amiket itt már több mint 10 éve szervezünk és kirakunk, látogatottak olyan szempontból, hogy aki elmegy mellette, az vet rá egy pillantást, ha csak egy pillantást is. Érdekesség természetesen, ez mind a szlovákságnak a története, emlékek, látják magukat, megjegyzik magukat, és mutogatják egymásnak, hogy képzeld el, én milyen fiatal voltam még itt, és hogy megváltozunk, meg ehhez hasonlók.
2: Itt van a fényképezőgép a kezében. Amikor hazaér bánkról, akkor hány fényképet kell szelektálni, rendezgetni?
3: Hát azt nem tudom, hogy mennyit kell. Egyelőre még nem tudom. Azt tudom, hogy nagyon sokat fényképezünk ma. Nagyon sokat fényképezünk, de nem csak itt, hanem ugye mikor megkezdődött a fesztivál szerdán, Soboskőbe is ott is kellett fényképezni. Aztán Salgóterjembe 2 este.
2: Ez ugye a nemzetközi nógrádi folklór találkozó, vagyis a fesztivál, és 30 évvel ezelőtt megalakult ezzel párhuzamosan a magyarországi szlovákok országos folklór találkozója is. Egyebek mellett Ruzsenkának és a férjének köszönhetően. Ön hogy látja, mit jelent ez a fesztivál a magyarországi szlovákoknak, illetve ennek a kisközségnek?
3: A magyarországi szlovákoknak egy bemutatkozási lehetőség. Hihetetlen jó bemutatkozási lehetőség, és ténylegesen minden évben különböző csoportok, van, amikor kihagyja, van, amikor jön, van, amikor egymás után többször is jönnek ezek a csoportok. Ez nagyon nagy dolog. Bánknak vannak egy szédületes jó program. Forgatag van, itt járkálás. Fürödnek, közben láthatják a programokat. Egy bánki községnek ez nagyon nagy dolog.
2: Öt fényképész fotózott ma, és a magyarországi szlovák népviseleteket örökítették meg. A terv az, hogy készül majd egy kiadvány. Nem is tudom elmondani, hogy végül is hány párt vagy hány embert kellett ma fotózni, és milyenek a lehetőségek a kiadványba, vajon mindenki bekerül?
3: Hát azt hiszem, hogy mindenki nem. De hát ez egy természetes dolog, hogy mindig túl van fotózva, hiszen a legjobbakat kell majd kiválasztani, mert hiszen az nem lehetséges, hogy mindenki kikerüljön. Ebben az évben biztos, hogy nem lesz lehetőség a kiadvány elkészítésére, de hát elő lesz készítve.
2: Hány embert kellett fotózni vajon hozzávetőleg?
3: Hát körülbelül 200 embert kellett fotózni, de az nem egy-egy képet egy emberről, hanem ott a bőlegény, menyasszony külön a kisgyerekek csoportba, a család, sok-sok. Azt még szeretném elmondani, hogy az öt fotós az egyrészt Naszvadról, Szlovákiából érkezett egy fotós barátom, aki már részt vett annak idén a magyarországi szlovák menyasszonyok, legények fotózásán is, akkor is besegített nekem. Ezen kívül Klenovicről is érkezett egy fotós, illetve a Nógrád megyei fotóklubban volt két barátom, akiket biztattam arra, hogy gyertek, amiből az egyik az kiállításon díjazó is van, a Szeverényi Banni. Örülök neki, hogy már vége. Örülök neki.
2: A termés learatva.
3: Hát igen. Most már csak majd rendszerezni kell, és az még nagyon-nagyon nagy munka, borzasztó nagy munka. De hát meglátjuk. Ha még bírjuk idővel, erővel, egészséggel.
1: Rozhovor s fotografom Jozefom Homogom, členom spolku Šalgotarianskych Slovákov a ich priateľov, pripravil Ján Benčík.

0: Rákos keresztúról jöttem. A fővárosban két kerületben hordanak még ma is viseletet. Ez a Rákos keresztúr és Cinkota.
1: To už hovorí Rozália Papová Polerecká.
0: Ez az én viseletem ma egy templomi viselet, amikor gyászolok. Gyászoló viselet. Ez egy selyem öltöny, tulajdonképpen egy fekete szoknyával, fekete selyemkendővel, imakönyvvel, rózsafüzérrel, és ugye az, amiben sírjuk a bánatunkat, keszkenővel.
2: Honnan van ez a viselet?
0: Rákos keresztúron nagyon érdekesen legalább egy 20-30 évig nem kerültek elő a viseletek. Aztán megalakult az önkormányzat 1995-ben, majd rá következő évben 96-ban az asszonykórus, és akkor szép lassan előkerültek azok a féltve őrzött ruhák, amiket az asszonyok elődeik, anyáik és nagyanyáik hordtak. Gyakorlatilag Rákos keresztúron nagyon sok viselet megőrződött, megmaradt. A volt régebben tánccsoportunk, a tánccsoportuk is eredeti viseletben táncolt, az asszonykórusnak is több rendruhája van. Hát ezek a anyáik és nagyanyáik viseletei. Hogy pontosan
2: magyarul ez eredeti? Tehát nem legyártották kép alapján, hanem ez teljesen originál, amit megtaláltak.
0: Ez teljes mértékben eredeti. Ez onnan is nagyon jól látszik, hogy eredeti, hogy egy icike-picikét ugye szűköcske, egy icike-picikét rövidecske. A régebbi anyáinknak, meg a nagyanyáinknak nem volt ilyen hosszú derekuk, nem voltak ilyen válasak, mint mi. Ezért egy kicsit nehezebb találni olyanokat, amik még ma jó, de elmondom, hogy a 10-20 darab felsőből ez az egyetlen egy, ami úgy, ahogy rám jön, és hát nem látszik annyira, hogy picike már nekem. Igen, a szoknya is eredeti, az alsó szoknyák is eredetiek, a kötény is eredeti, minden régi eredeti.
2: Azért ezeknek az anyagoknak az a tulajdonossága is megvan, hogy egy idő után, az idő elteltével avottá válnak, magyarul szakadhatnak, vagy esetleg talán nem tudom, hogy a moly. Tehát itt most arra vagyok kíváncsi, hogy hol tárolják, hol tudják ezeket úgy megőrizni, hogy ezek valóban megmaradjanak és ne sérüljenek, hiszen nagyon nehéz velük bánni, gondolom, a felvételnél levenni.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye régen nem úgy mosták az emberek a ruháikat, mint ma. Hogy egyszer fölveszem, leveszem, már mosom is. Régen gyönyörű szépen tárolták, a szoknyákat például összegurigázták, hosszába tárolták, fektetve, behúzva harisnyába, ilyen régi harisnyákba tudják azok, nem harisnyanadrágba, harisnyákba, és volt szerencsém egy olyan, hát 8 évvel ezelőtt egy ilyen régi, meghalt a néni, az utolsó percéig viseletbe járt. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szekrényekbe szépen, színek szerint sorba föl voltak tekerve a szoknyák, föl voltak akasztva az ingek, sok-sok moly irtóval berakva. Külön voltak a strikányok, a téli ruhák, a nyári ruhák, az ünneplős ruhák, a hétköznapi viseletek. Nem olyan bonyolult, mint amilyen bonyolultnak látszik. Tulajdonképpen egy bizonyos rendszerint tárolták, amit ma is csinálunk a saját modern világunkba, csak másképp fektették a ruhákat, vagy másképp tárolták a ruhákat. Kiszellőztették. Amikor jött a tavasz, akkor szépen kibontották a ruhákat, szoknyákat, kirakták a napra, majd összegöngyölték és visszarakták. Én a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak az elnöke vagyok. Igen, a 17. Igen. kerületben, és van nekünk egy klubhelységünk, és ott vannak rengeteg viseletes ruháink, és tulajdonképpen nekünk csak be kell nyúlni szinte a szekrénybe, és elő kell venni. De ez a viselet, ami most rajtam van, ezt én állandóan hordom, mert például nagypénteken Ecseren van egy hagyomány, a szerelempatakban való mosdás, és ugye akkor is gyászolunk, akkor is gyászviseletbe megyünk, és én oda szoktam ezt fölvenni.
2: Gyönyörű nyári nap van ma, eljöttek ide többen viselettel, nem biztos, hogy maradnak a gálára, de hát az album és a könyv kedvéért mégiscsak ide jöttek. Hogy fogadták ezt a projektet, ezt a kezdeményezést?
0: Megmondom őszintén, hogy Rákos keresztúr miután már 1950-ben Budapesthez lett csatolva. Nálunk nagyon gyorsan kivetkőztek az asszonyok, és nagyon gyorsan felvették a városi viseleteket. A viseletünk is kicsit leegyszerűsödött a környező településekhez képest, hiszen gyorsan bejártak dolgozni, már nem volt olyan kényelmes a sok szoknya, és én azt gondolom, hogy ez a rendezvény most nekünk, Rákoskereszt úrnak, ez ilyen utolsó alkalom. Már alig vagyunk a faluba, akik, vagy hát úgy mondom, hogy faluba, de Rákoskereszt úr, mint faluról beszélek. Alig vagyunk a faluba, akik még szlováknak vallják magukat, szívesen viselik a viseletet. Én például bárhol vagyunk, vagy bármilyen rendezvény van, én biztos elsőnek veszem föl, és utolsónak teszem le. És azt mondtam az asszonyaimnak, hogy jöjjünk el mindenképpen, bárhogy lesz, bármint lesz, mert ez az utolsó alkalmak egyike, amikor megörökíthetőek ezek a ruhák. És muszáj hozzá csatlakoznunk ugye az egész ország szlovákságához, és miután itt az egész ország szlovákságából merítve van a viselet, ezért örültünk neki, és mindenképpen boldogan jöttünk el, mert ezt meg kell őrizni.
1: Počuli ste rozhovor s Rozáliou Papovou Polereckou z Kerestúru.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 2-a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban Tony Gatliff világhírű Lásodrom című filmjének zenéjét hallhatják. Ez a különleges alkotás nem hagyományos zenés film, hanem egy zenei utazás, amely a cigány népek vándorlását és kultúráját mutatja be, elsősorban a muzsika nyelvén. A film rendezője Tony Gatliff, eredeti nevén Michel Dakhmani, aki algériai berber édesapa és cigány édesanyja gyermekeként született. Saját családi háttere is meghatározta művészetét, filmjeiben visszatérő téma a cigány közösségek élete, identitása és gazdag zenei öröksége. A Lásodrom, amelynek címe romani nyelven annyit jelent jó utat, mára a cigány kultúrát bemutató filmművészet egyik legismertebb alkotásává vált. A film Indiából indul, majd Egyiptomon, Törökországon, Románián, Magyarországon, Szlovákián, Franciaországon keresztül egészen Spanyolországig vezeti a nézőt. Az út során nem egy hagyományos történetet követhetünk végig, hanem azt figyelhetjük meg, hogyan alakult át a cigányzene az egyes országok kultúrájával találkozva. Minden állomás saját hangzásvilágot mutat fel, miközben közös gyökerei végig felismerhetőek. A rendező tudatosan mellőzi a hosszú párbeszédeket és a klasszikus cselekményt. A történetet szinte kizárólag a dalok, a hangszeres muzsika, a tánc és a képek mesélik el. Ennek köszönhetően a néző szinte észrevétlenül kerül közelebb a különböző cigány közösségek mindennapjaihoz, ünnepeihez és érzelmi világához. A filmben kizárólag autentikus előadók szerepelnek, hallhatjuk többek között az indiai mangániár zenészeket, török és romániai cigány muzsikusokat, magyar hagyományőrző előadókat, a francia szintó cigány jazz képviselőit, valamint a spanyol flamenco kiválóságait. A franciaországi jelenetekben Dorado Schmidt és Csavoló Schmidt is feltűnik, míg a spanyol záró jelenetekben a flamenco és a cigányzene különleges találkozása bontakozik ki. A Lásodrom bemutatása után számos nemzetközi filmes elismerésben részesült, és jelentős szerepet játszott abban, hogy a cigányzene a világzenei élet meghatározó részévé váljon. A film nem csak dokumentálja ezt a gazdag kulturális örökséget, hanem azt is megmutatja, hogy a különböző országokban élő cigány közösségek zenéje egyszerre őrzi közös eredetét és tükrözi a helyi kultúrák hatását. A Lásodrom zenéje ma is különleges élményt jelent, egyszerre idézi fel a cigány népek történelmét, a vándorlás emlékeit és azt a rendkívüli zenei sokszínűséget, amely évszázadokon átívelve ma is élő része Európa és a közel-kelet kulturális örökségének.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Lásodrom filmzenéjét hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Augusztus első és második adásában válogatás műsorban mutatjuk be az év első felének legérdekesebb riportjait. Ajánlom is mai témáinkat egy-egy mondatban. 5 éve indították útjára, Barics Ernő professzort is köszöntötték a Szlávvária tudományos folyóirat januári számával. 92 évesen is aktív tagja a közösségnek, Csabai Szlovákságért díjat kapott Kiszeli Mihályné. A délszláv népzenei hagyományokat ápolják évtizedek óta, nívódíjas lett a Mohácsi Tambura iskola. Az együtt végzett munka és a közös asztal összetart, kolbásztöltő verseny román hagyományok szerint Gyulán. Tradicionális táncok, hagyományőrzés, Solymáron rendeztek sváb bált. Visszatértek a való világba, hatalmas élményeket szerzett a Budapest Bamako Rally Mohácsi csapata. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a Pécsi Tudományegyetem szlavisztikai intézetének munkatársai 5 évvel ezelőtt indították útjára a Szlavária című nemzetközi tudományos folyóiratot. A kiadvány januári első számát a szerkesztők professzor dr. Barics Ernőnek, a Pécsi Egyetem horvát tanszéke egykori tanszékvezetőjének szentelték. Az apropó, hogy a tanár úr akkoriban töltötte be 80. születésnapját, a folyóirat pedig eddigi munkásságát mutatja be. Dr. Bockovács Tíme a szerkesztővel, valamint Barics Ernő tanárúrral, Füri Tamás kollégánk beszélgetett.
1: A Szlavária folyóirat egyedülálló amiatt, mert szláv nyelven publikálhatunk benne, illetve egy rovatunk van, ahova fogadunk angol és magyar nyelvű szövegeket is, ezek pedig a könyvismertetők és a recenziók.
2: A szlavisztikai intézet vezetője elmondta, hogy az elmúlt 5 év azért volt fontos, mert egyrészt nulláról kellett felépíteni egy tudományos folyóiratot, másrészt 13 országból küldtek publikációkat, tudományos értekezéseket, ami nagyon előremutat.
1: Ez mindenképpen így van, mert hogy mindenféle tudománymetrikai adatokkal azt is vizsgálják, hogy milyen egy folyóiratnak a szerkesztőbizottsága, hogy az homogén, vagy esetleg heterogén, hogy vannak benne külföldi szerkesztők, és nem is akármilyen minősítettségű kutatókról van itt szó. Illetve azt is gondolom, hogy azon túl, hogy az angol nyelvnek a dominanciája jellemez bizonyos tudományterületeket, nekünk, akik szláv nyelveken dolgozunk, írunk, tanítunk, egy olyan fórum, ezáltal ez a folyóirat, ahol a saját nyelveinken tehetjük ezt, ami sok esetben azt gondolom, hogy dominánsabb és hatékonyabb, mint hogy ezt angolul tennénk. Baris tanár úrnak ajánljuk ezt a folyóiratot. A szerzők közül nagyon sokan vagyunk az ő egykori tanítványai, a doktori iskolájának a hallgatói, kollégái, barátai, akik tőle tanultunk meg gyakorlatilag tudományos témákat kidolgozni, módszertanilag megközelíteni. Az ő szerepe olyan módon egyedülálló, hogy kisebbségi nyelvnek a nyelvésze. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ugye a horvát nyelvet képviselő nyelvész, és ezt kutatja. Semmiképpen nem könnyű nyelvésznek lenni, tehát hogyha többségi nyelvet kutatjuk, akkor sem, de hogyha ezt kisebbségi pozícióból tesszük, tehát egy nemzetiség nyelvével foglalkozunk, akkor még nehezebb talán elérni azokat a kutatási eredményeket egy kicsit kisebb infrastruktúrával a hátunk mögött, mint egyébként, és ez neki sikerült, mi pedig megpróbáljuk méltóan követni.
2: Milyen személyes élmények kötődik tanár úrhoz, mivel most már mint kollégák dolgoznak együtt.
1: A felvételi vizsgát követően az első élményünk a gólyatábor alatt fűződött hozzá, 92-ben járunk, illetve a beiratkozás kapcsán, ahol a tanulmányi osztályra betérve leszerettem volna adni az indexemet, amire azt írtam, hogy magyar és horvát szakos hallgató vagyok, és az ügyintéző hölgy ezt visszautasította azzal, hogy ezen az egyetemen csak szerb-horvát szak van, horvát nincs. Tudni kell, hogy akkor már szétváltak az intézményrendszerek, és valóban az addigi szerb-horvát képzés Pécsett horvát képzésre, és Szegeden pedig szerb nyelv és irodalom képzésre alakult. Gólyaként visszavettem az indexem, és elballagtam a tanulmányi osztályról, majd a tanár úrt értesítettem erről, aki felhívta a tanulmányi osztályt, ahol 10 perc múlva már nem volt semmi akadály annak, hogy horvát szakos hallgatóként kezdhessem meg a tanulmányaim.
2: Most viszont már mint kollégák dolgoznak együtt, hiszen a tanár úrról el kell mondani, annak ellenére, hogy nyugdíjba vonult, mondhatni, hogy igencsak aktív.
1: Így van, azt gondolom, hogy termékeny időszakát éli tudományos szempontból mindenképpen, hiszen nem régen jelent meg a saját szülőfalujáról, Felső-Szentmártonról szóló monográfiája, ami egy sajátos műfaj is, mert hogy egy tájszótár, de ugyanakkor már monografikus jelleggel készítette ezt el, illetve folyamatosan dolgozik olyan monográfiák fejezetein, amelyek a magyarországi horvátok egyes településeit mutatják be, és ezeknek a kiadványoknak a nyelvészeti fejezeteit írja a tanár úr, ami felbecsülhetetlen, hiszen egyre kevesebben vannak azok, akik az eredeti tájnyelvet beszélik, illetve tudják átörökíteni, tehát ez egyfajta nyelvmentő munka is.
2: Sok szeretettel köszöntöm névnapja, születésnapja alkalmából, és egy olyan alkalomból, amikor elmondhatjuk, hogy tényleg a barátai, a kollégái, akikkel több évtizedeken keresztül dolgozott együtt, és még Horvátországból is eljöttek, úgy gondolom, hogy ez egy óriási meglepetés volt ön számára is.
3: Nem csak a horvát kollégáknak örültem, hanem egyáltalán az egész rendezvény egyfajta meglepetés. beszélgetésként szolgált, mert a kolléga azt mondta, hogy bizottsági ülés lesz, és mint ilyenre készülve jöttem el. Nos, hát meglepődtem, amikor itt a volt kollégák, és hát számos volt tanítvány, meg pécsi horvát intézmények vezetői jelenlétében köszöntöttek föl 8. születésnapomon, illetve ma véletlen a névnapomon is, úgyhogy ez nagy meglepetés volt. Nagyon örülök, hogy mikor az ember már 84. évet övé tapossa, és egy kis lassan feledésbe merül, akkor egy ilyen váratlan eseményen ennyi kolléga jelenlétében méltatják az ember munkásságát, és gratulálnak, úgyhogy ez egy olyan nap számomra, ami felejthetetlen.
2: Sajnos a hallgatók nem láthatják, de én elmondhatom, hogy tanár úr rendkívül jó fizikai és szellemi állapotban van jelenleg is, és ezt azért is hangsúlyozom, mert tanár úr már egy pár éve nyugdíjba vonult, de aktívan dolgozik. Ez talán az is bizonyítja, hogy nemrég jelent meg a szülőfalujáról egy monográfia, és készülőben van egy újabb könyv is.
3: Az az igazság, hogy annak idén, amíg tanszéken dolgoztam, nem is volt rá időm nagyon, de aztán nyugdíjas éveket élve eszembe jutott, hogy Felsőszentmártón, ahonnan származom. Ez volt a kisdoktori disszertációm témája, amit az ELTE-n védtem meg, és elvírtam egy 355 oldalas horvát-magyar kétnyelvű kiadvány, azért, hogy lássák a horvától nem tudó olvasók is, hogy milyen településről van szó. Aztán a kandidátusi disszertációm, amit 4 évvel később védtem meg, szintén az Akadémián Pesten, az pedig a Drámamenti 8 horvát nyelvszigetnek minden falujáról írok egy 80-100 oldalas terjedelemben falu történetet, népi kultúrát, és elsősorban nyelvi jellemzőket. 1 vagy 2 hónap múlva kijön ez a könyv, úgyhogy bizonyos értelemben nem nyugszom, de ennek a két könyvnek az írójaként nagyon büszke vagyok, hogy ez sikerült még az életem során megcsinálni.
2: Tanár úrnak jó egészséget, és további aktív éveket kívánok.
3: Köszönöm szépen.

0: Legutóbb Békés Csabán a Nemzetiségek napján adták át a Csabai Szlovákságért díjat. A kitüntetést Kiszeli Mihályné nyugalmazott óvodapedagógus vehette át, aki a Jaminai óvodában foglalkozott a gyermekek és szüleik szlovákság iránti elköteleződésével, játékosan csempészve be a foglalkozásokba a szlovák nyelvet és hagyományokat. Férje révén szoros kapcsolat fűzte a szlovák iskolához és közösséghez is. Marika néni 92 évesen is aktív, tagja volt a Csabai Szlovákok szervezetét alapító Szlovák Klubnak, alapítója a 30 éves Csabjanska Ruzsicska énekkarnak és a Szlovák Senior Klubnak. A Csabjanski kalendár rendszeres publikálója, írásaiból nem csak a jelent, hanem a csabai szlovákság történetét és értékeit is megismerhetjük. Kiszeli Mihályné Marika nénivel egykori tanítványa Makai Ildikó beszélgetett.
1: Mit szólt, amikor megtudta, hogy ön kapja ezt a díjat?
2: Először is nagyon meglepődtem, de úgy éreztem, hogy lényegében nem éreztem azt, hogy én ezt megszolgáltam, mert én ezt olyan természetesnek vettem, hogy tettem a dolgomat, nem csináltam semmi különösebbet, csak azt, amit úgy éreztem, hogy kell csinálnom, mivel szlovák családból származom. Tehát én különösebben nem éreztem, hogy én ezt megérdemlem, hogy különösebb munkát végeztem. Ez nekem egy természetes valami volt.
1: Mások mégis észrevették ezt az aktivitást, különböző csoportokba, énekkarokban való részvételt. Mégis mi az, ami a legközelebb áll a szívéhez?
2: Hát a legközelebb az ének, akkor az irodalom, a versek, nagyon szerettem verset mondani, vagy felolvasni, vagy mesét felolvasni. Tehát az irodalom, meg az ének, ez az. Nem beszélve arról, hogy másban is szívesen segítettem, hisz a senior klubban sütöttünk tarkertlét, akkor voltak ilyen süteményversenyek, mindegyiken részt vettem. Tehát minden, ami jött.
1: Mióta jár a Csabjanska Ruzsicska, Csabai Rózsák énekkarba?
2: 1996. január 26-án Ancsin Erzséke felhívott, hogy volna-e kedvem eljönni egy megbeszélésre. Nem tudtam, hogy miről van szó, hát természetesen. És akkor kiderült, hogy szeretne egy kórust alakítani, vagy összehozni, méghozzá olyan óvónőkből, tanárnőkből, akik tudnak szlovákul, hogy szlovákul énekeljünk. 16-an jöttünk össze, és én azóta tagja vagyok, lelkesen, tényleg alig, csak akkor hiányoztam, ha tényleg valami nagyon nagy okom volt rá, hogy nem tudtam eljönni, mert én úgy vagyok mindennel, hogyha vállalok valamit, azt véghez is viszem, mert tudom, hogy kötelességem.
1: Hány éven át dolgozott óvónőként?
2: 88-ban mentem nyugdíjban. Ősidőnek tűnik a szememben, de nagyon szeretem a munkámat. Imádom a gyerekeket, ma is nem tudok elmenni úgy egy kis gyerek mellett, hogy mosolyran ne gördüljön a szám, különösen akkor, ha rám néz, vagy hozzám szól, mert nagyon sokszor előfordul. Úgyhogy imádom a gyerekeket. Én mindig mondtam, hogy ha még egyszer születnék, biztos, hogy ezt választanám.
1: A szlovák hagyományokat hogyan tudta óvónőként őrizni? Hogyan lehet ezt a gyermekeknek, vagy akár a szülőknek átadni?
2: Az utóbbi években szlovák nyelvet oktattunk, és akkor hát körülbelül már a 2 éve folyt az oktatás a városba, amikor fölkerestek bennünket is, hogy volna-e valaki, aki vállalná az óvodában. Úgyhogy én elvállaltam, és nagyon szívesen csináltam, és a gyerekek nagyon szerették. Sokszor egy-egy szó olyan mulatságosnak tűnt nekik, hogy alig bírták abba hagyni a nevetést. Olyan sok segítséget nem kaptam, az az igazság, de nem tudom, hogy miért. Úgyhogy amit én magam úgy ki tudtam magamnak találni, hogy a gyerekek ne csak hallják, hanem megértsék. Tehát először megmutattam, hogy miről beszélek, mi a magyar neve, és mi a szlovák neve, hogy a gyerek következtetni tudja azt, hogy miről van szó. Mert hiába mondok egy szlovák szót, hogyha azt se tudja, hogy mi van terem. Tehát a gyakorlati oktatást inkább azt használtam. Bemutató gyakorlatot. De különben nagyon szerették a körjátékokat, az énekeket, úgyhogy én meg voltam vele elégedve, és a szülők is sokszor visszamondták, hogy a gyerekek mit meséltek otthon, hogy mit csináltunk, mit énekeltünk, és akkor mondtam nekik, hogy nagyon szívesen leírom nekik fonetikusan, hogy tudják gyakorolni otthon velük.
1: Mit üzenne a mai fiatalabb nőknek? Hogyan bánjanak a gyerekekkel, és hogyan oktassák a szlovák nemzetiségi nyelvet?
2: Először is fő a szeretet. Hogy az ember szeresse a gyereket, szeresse a munkáját, amit csinál. És elsősorban azt nézze, hogy a gyereknek mi a jó. Nem mindig a kiírt szöveg, meg az elvárás az, hanem az, hogy az ember, egy óvónő a gyerekek lelkéhez közel kerüljön, mert akkor a gyerek mindent elfogad és befogad. Nekem a mai napig is sok szülő, amikor találkozunk, megkérdezi, Marika néni, hány éves vagyok. Amikor megmondom neki, azt mondja Marika néni, magát a Jóisten azért tartja ilyen soká életbe, mert annyira szerette a gyerekeket. Hát ennél szebb elismerést az ember nem kívánhat.

0: A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség a közösségi művelődést szolgáló kategóriában nívódíjjal ismerte el a Mohácsi Tambura Iskola tevékenységét. Mohács kulturális életében a tambura zene nem csupán műfaj, hanem élő közösséget formáló hagyomány. Az intézmény a magyar mellett a délszláv, főleg a szerb és horvát népzenei hagyományokat ápolja, Versendi Kovács József prímás a népművészet mestere vezetésével. A díjátadást követően Versendi Kovács Józseffel Mándich Predrág beszélgetett, de elsőként részletet hallhatnak a laudációból.
1: A Mohácsi Tambura Iskola immár 3 évtizede meghatározó szereplője a város és a térség kulturális életének. Az iskola küldetése a délszláv népzenei örökség megőrzése és továbbadása generációkon át és nemzetiségek között. Mindez elképzelhetetlen lenne Versendi Kovács József, a népművészet mestere áldozatos, fáradhatatlan munkája nélkül, aki tanárként, zenészként és közösségépítőként közel 150 fiatalnak adta át a tambura zenélés tudását és szeretetét. A Mohácsi Tambura Iskola növendékei rendszeres szereplői a város ünnepeinek és rendezvényeinek. Fellépéseikkel méltón képviselik Mohács sajátos népzenei hagyományát itthon és külföldön egyaránt. Köszönet és elismerés illeti mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Mohácson ma is éljen és megszólaljon a tambura. Kívánjuk, hogy a Mohácsi Tambura Iskola még sokáig gazdagítsa a város és a jövő régió kulturális életét, és továbbadja ezt az értékes örökséget a jövő nemzedékeinek.
2: Nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez az egész. Örülök neki. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az iskolát ilyen díjjal jutalmazták. Örülök neki, hogy elismerik a munkámat is. Nekem nagyon jó eset ez a díj. Közel 35 éve nyúzom a gyerekeket, még szeretném épp állítani. És érzem, hogy talán megérdemeltük ezt a díjat.
3: Jól látom, könnyek vannak a szemében?
2: Igen, meghatódtam egy picit. Jó érzés az ilyen.
3: Ki tudja elszámolni, hogy az elmúlt 35 év, de szerintem sokkal több év alatt hány növendék került ki az ön keze alól?
2: Hát 200, gondolom. Jó kell kezelni a gyerekeket, hogy megszeresse ezt a kis hangszert, meg a nagy bűgőt, vagy mindent. Mindenféle hangszert tanítok, de azért, amikor bejön két kisgyerek, vagy 3, és szia Józsi bácsi, szia, és akkor Józsi bácsi, ma nem gyakoroltam. Jó, szép fiam, majd gyakorlunk itt a Józsi bácsival. Nincs semmi probléma, mert tudni kell bánni egy gyerekkel. Nagyon zenét nem lehet csak úgy, hogy kötelezem, és úgy tanítom, hanem szívvel, lélekkel, jó szép beszéddel, magától jön a gyerek, és mondja, hogy muzsikáj, most már kicsit Józsi bácsi, ez így van ez.
3: Pávkovics Gábor, Mohács város polgármestere azt is mondta köszöntő beszédében, hogy Mohács a nemzetiségek városa, és itt ugye önök büszkélkedhetnek számos nagyon jó zenekarral, amely zenekarok a szerb és a horvát, illetve a délszláv népzenét ápolják, művelik és prezentálják.
2: Rengeteg gyerek ment ki a kezemből, akik délszláv vonalon nagyon nagyok lettek, mondjuk ott van a Kovácsevics Miklós, ott van a Pozsgai Gergő, ott van a Cérna Balogh Tamás, a Nikolics Pista, de akkor mondjuk a sokat gyerekeket, a Pávkovics Cipos az akadémián tanít, nálam tanult 11-12 évig, vagy például onnan a kis Kubik Kréta, hatalmas tamborás, ott van Ráde, ugye egy gyerekek a Rádó zenekar magában, most egy új zenekar, kiváló, Planina nagy zenekar, Poklá, de mindegyik nagy zenekar. Sok gyerek jött ki onnan, nem is tudom, sok gitáros is,
3: ne. Mi az, ami űzi, hajtja magát továbbra is? Hiszen még mindig azt a nagy szeretetet, azt a nagy odaadást lehet érezni önön, ahogy zenél, énekel, ahogy a gyerekekkel foglalkozik. Most említhetném mondjuk a Mohácsi szerb zenei tábort is.
2: Azt hajtja engem, hogy visszakapom a gyerekektől azt a jóságot, a tiszteletet, és ez motivál mindig, hogy még csinálnod kell, Józsi.
3: Józsi bácsi, köszönöm, gratulálok. Legalább még 50 évig, aztán a többit megbeszéljük.
2: Elég lesz 10 is.

0: A Mékerék hagyományaiért és kultúrájáért egyesület szervezésében disznóvágást rendeztek januárban a helyi Pajtában, az egyesület központjában. Munka kéz a kézben, jó szó, nevetés és igazi közösségi hangulat jellemezte ezt a napot, ugyanúgy, mint a gyulai román nemzetiségi önkormányzat által még tavaly évvégén szervezett hagyományőrző kolbásztöltő versenyt. Az eseményen dr. Masurné Nikula Szella kutató, a román gimnázium tanár a hagyományos román ételekről is tartott előadást. Többet szerettünk volna, mint egy gasztronómiának szentelt rendezvényt, mondta Szőlősiné Kondoros Beáta, a gyulai román nemzetiségi önkormányzat elnöke. Bauer Ádám először őt kérdezte.
1: Ma sem igazából a versengés a célja ennek a napnak, hanem az együtt töltött minőségi idő, és ahogy azt el is mondtam, az őseink is, és én is hiszek ebben a mai napig, hogy az együtt végzett munka és a közös asztal, az gyakorlatilag mindig összetartja a közösséget. És talán ennek a napnak ez a legfontosabb üzenete, illetve a legfontosabb célja, hogy a közösség együtt legyen, és én nagyon hálás vagyok azoknak, akik ma időt szántak arra, hogy, hiszen az idő a legdrágább ugye mindannyiunknak, hogy együtt legyenek, mert azt gondolom, hogy akik itt vannak, azoknak valóban fontos az, hogy a közösség együtt maradjon, összetartson, és együtt dolgozzon, együtt munkálkodjon akár a jövőn is.
2: És rászerveztek, tehát több, mint egy gasztronómiai esemény, egy nagyon érdekes előadás is hallhattunk.
1: Masurné dr. Nikula Szella kutatótanár kollega nőm. A románok, és nem csak a magyarországi románság, hanem úgy egészében a románok étkeiről és táplálkozási szokásairól tartott nekünk egy nagyon színvonalas előadást. Illetve hát, mivel hogy kolbásztöltés, a disznóvágási szokásokról és az ahhoz kapcsolódó hiedelmekről.
3: Az önkormányzat elnökasszonya, Szőlősiné Kondoros Beáta hívott meg először húsvét időszakban, akkor a húsvéti ünnepkörről tartottunk egy előadást. Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy egyáltalán még a közösség kíváncsi arra, hogy milyen régi szokások, hiedelmek kötődnek ezekhez a tradicionális ünnepekhez, vagy vallásos ünnepekhez, és ezúttal ismét meghívott, és igen, a hagyományos étkezési szokásokról, hagyományos ételekről, valamint a disznótorról tartottam egy rövidebb előadást, hisz most egy kolbászgyúró versenyen veszünk részt.
2: Mikor kezdett el foglalkozni a témával?
3: Ez a téma számomra is úgy új, hogy eddig más témakörök foglalkoztattak, de őszintén bevallom, hogy nagyon kellemes élményekkel telítődtem akkor, amikor elkezdtem végig gondolni, hogy mire fogom építeni, hogyan építem fel az előadásomat. Nagyon sok gyerekkori emlék jutott eszembe, és bizony megmosolyogtuk családban, ismerősökkel, amikor egy tradicionális román ételnek a neve fölvillant, és így na, azt hogy készítették? Na, az milyen volt? Emlékszel-e erre vagy arra?
2: És ami feltűnt, hogy próbálta bevonni a közönséget.
3: Igen, szeretem interaktívvá tenni, mert akkor nem fárad el a közönség. Érdekes egy bizonyos ideig, de ha hosszabb időtartamú egy előadás, akkor a közönség el tud fáradni. Viszont szeretem bevonni őket, és ugye több kérdéssel lettem meg őket, például milyen ételt mikor fogyasztunk, vagy miért fogyasztjuk az adott helyzetben, vagy hallottak erről, vagy arról a babonáról, hiedelemről.
2: És közbeszóltak, bekiabáltak.
3: Igen. Nagyon örültem annak, hogy bizony sokan még emlékeztek számos szokásra, hiedelemre, tudtak választ adni, és azt tetszett, hogy élték. Én úgy vettem észre, hogy ezek az emberek élték ezt az előadást.
2: Igen, és nagyon sokan, 14 csapat van itt, de ha jól tudom, több mint 200 embert jelent ez a 14 csapat.
3: Ezeket a konkrét adatokat én ugye nem ismerem, mert a szervezésben nem folytam bele, de tényleg rengetegen vannak, és tudom, hogy nagyon nagy szeretettel vesznek részt ezeken a rendezvényeken. Én csak dicsérni tudom az önkormányzatot, hogy ezeket az alkalmakat megszervezi, esélyt biztosít arra, hogy a különböző településekről származó román nemzetiségű emberek találkozzanak, beszélgessenek, lehet, hogy akkor ismerkednek egymással, de lehet, hogy már régi ismerősök, és nagyon nagy szeretettel érdeklődnek a másik hogy léte iránt.

0: február 7-én Solymáron rendezték meg a hagyományőrző német nemzetiségi sváb bált, ahol a zenét a Schaumaerer Musikanten biztosította. Emellett fellépett a Herbstoren tánccsoport és a kórus is. A közönség régi solymári hagyományos tánc lépéseket is elsajátíthatott Winhardt Ildikó vezetésével. A rendezvényen kolléganőnk Selmeci Márta beszélgetett Kozeg Balázs karmesterrel, a bárról, a Schaumaerer Musikanten munkájáról, valamint a közösség erejéről és a hagyományőrzés mai jelentőségéről.
1: A mai bárra tradicionális sváb német polkákkal, keringőkkel és indulókkal készülünk, illetve lesz 3 tánc betanítás is, amire van egy koreográfusunk, aki a közönségnek betanít 3 eredeti solymári táncot, és azt is kísérni fogjuk. Már a 4. éve, hogy én vagyok a karmester, és azóta úgy látom, hogy nagyon szépen összekovácsolódott a zenekar, mind zeneileg, mind szakmailag, és mind közösségépítés útján is.
2: Vannak fiatalok, vannak idősebbek. Hogyan lehet egy ilyen társaságot összetartani, akár zeneileg is?
1: Igen, a legidősebb zenészünk 72 éves, a legfiatalabb 9. Úgyhogy óriási különbség van a generációk között. Természetesen a középkorosztály a legtöbb, úgyhogy igen, most a középkorosztály húzza a csapatot, de örülünk, hogy jönnek a fiatalok is. Hála Istennek nagyon sokan jönnek, 15 és 20 év közöttiek, úgyhogy próbáljuk a következő generációt is nevelni.
2: Hogyan lehet motiválni a fiatalokat, hogy belépjenek zenélni?
1: Nagyon jó híre van a solymári zeneiskolának, nagyon jó részfúvós tanszaka van, nagyon jó részfúvós tanárok vannak, és ők tanítják teljes, tökéletes módon a fiatalokat trombitálni, zenélni, tenorkürtön, tubán, trombitán, részfúvós hangszereken, és onnan is jönnek, repülnek hozzánk a fiatalok, mert látják, hogy itt jó közösség van, és jó zenéket játszunk, úgyhogy jönnek hozzánk. Mi megvárjuk őket sok szeretettel.
2: A felsorolt hangszereken kívül vannak más hangszerek is? Hogyan van a felállás a zenekarban?
1: Igen, vannak fafúvósok is, fúval a klarinét, van harmonika is, természetesen dob, mint ütő, és akkor ugye a részfúvósok, a tuba, mint az alap, tenorkürt, baritonkürt a középszólam, és akkor ugye a trombiták viszik a szólamokat.
2: Milyen gyakran vannak próbák?
1: A próbák azok minden csütörtökön vannak, 7 és este 9 között. Rendszeresen megtartjuk, tehát haladunk, mindig tanulunk újakat, régieket is feldolgozunk.
2: Fontos a hagyományőrzés a zenekarban. Hogyan lehet zenével őrizni a hagyományokat?
1: Nehezen lehet őrizni a hagyományokat, de igyekszünk. Azért nehéz, mert a magyarországi németek zenéjéből nagyon kevés maradt ránk, illetve ami ránk maradt, az is néha kiderül, hogy inkább cseh zeneszerző, vagy szlovák, vagy német zeneszerző írta, tehát most az internet világában már megnyílik az, hogy utána tudunk járni, hogy ki a zeneszerző. Régen erre azt mondták, hogy ez egy eredeti solymári dal, ez egy eredeti vörösvári, ez egy eredeti piliszentiváni, aztán végén kiderül, hogy mindig van egy német vagy egy cseh zeneszerző a háttérben. Így az internet világában. Vannak azért magyarországi német zeneszerzők is, az ő dalaikat is, ő polkáikat is játsszuk, és a német zeneszerzők műveit is sok szeretettel játsszuk.
2: Milyen tervei vannak zeneileg a jövőre vonatkozóan?
1: A jövőben azok a terveink, hogy minél több fiatal jöjjön a zenekarba, tehát ezt próbáljuk, ezt preferáljuk, hogy jöjjenek a fiatalok, és ezáltal növeljük zenekari tudásszintet, illetve tanulunk új számokat. Vannak mai élő zeneszerzők is, Németországban, Ausztriában, Magyarországon is, az ő műveiket is tanuljuk, tehát mindig készülünk új dalokkal is, de régieket is újra át.

0: Átírjuk, áthangszereljük, újra tanuljuk, és ezzel is emeljük a színvonalat.
1: Mikor lesz a következő fellépés?
0: A következő fellépés február 17-én a Farsang temetésen, tehát ez egy keddi nap lesz. Ott fogunk szintén ugyanebben a teremben, ugyanis Solymáron fogunk zenélni, ugyanak a közönségnek.

0: Idén tavasszal sikeresen vett részt a Budapest-Bamako Fapados Dakarként is ismert magyar szervezésű afrikai autóversenyen a Mohács 500 elnevezésű négyfős csapat, amelyet egy magyar, egy német, egy szerb és egy horvát nemzetiségű fiatal alkotott. A mohácsiak mintegy 9000 kilométert tettek meg, és segélycsomagokat is vittek a helyi gyerekeknek. A visszatérés után Stepanov Milánt, a mohácsi szerb önkormányzat elnökét, valamint Illés Rihárdot, a mohácsi német önkormányzat alelnökét, Mándik Predrák kérdezte.
1: Most, hogy visszatértetek Mohácsra, milyen fogadtatásra lehetetek, mennyire könnyű visszazökkenni a való világba, a mindennapokba?
2: Nem könnyű egyáltalán, még mindig a visszazökkenési fázisban vagyok, most már azért eltelt egy pár nap, de azért egy hónapnyi nem alvás, sátorban alvás, nem evés, folyamatos 8-10 órányi vezetések után ebbe a világba visszacsöppeni egyáltalán nem egyszerű, de nagyon jó fogadtatásban volt részünk a város által. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi ember követett minket, ennyi ember bíztatott minket, amíg kim voltunk Afrikában. Ahogy hazaértem, olyan emberek is, akikkel tényleg csak ilyen köszönő viszonyban az utcán tényleg így találkozni szoktunk, és így köszönünk egymásnak, ők is megállítottak, megkérdezték, hogy minden oké-e, hazaértünk épségben, milyen volt. Nem győzöm elégszer elmesélni a sztorikat, ezért is beszéltük meg a Ricsivel, hogy ez így nem is mehet tovább. Láttuk a nagy érdeklődés is erre való tekintetben. Szerettünk is volna egy nagykörű élménybeszámolót tartani, amit meg is fogunk tartani egyébként március 30-án hétfőn a Mohácsi Kossuth Teátrumban, a mozi nagytermében, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk természetesen, akiket érdekel ez az egész téma, érdekel, hogy mégis mit élhettünk át Afrikában, milyen nehézségekkel álltunk szemben, és hogy mégis milyen most újra itthon lenni, mert talán az az egyik legérdekesebb része, hogy összevetni a életet, az itthoni életet.
1: Az élmények még nagyon frissek. Milyen volt az idei Budapest Bamako Rally?
3: Röviden, tömören, kemény. Kemény volt, főleg itt az európai szakasz az, ami megviselt bennünket, hiszen nem várt technikai akadályokba ütköztünk. Egészen konkrétan a spanyol autópályán lerobbant az autó. Úgyhogy nagy bajba voltunk, mert ez a, úgy mondják, hogy dízel halál, vagy dízel runaway, egy ilyen érte az autót ott a spanyol autópályán, és hát lényeg, hogy megszerelték az autót, jó lett, tényleg le a kalappal, nagyon jól megszerelték az autót.
1: Mekkora távolságot tettettek meg a rali alatt?
3: A hivatalos rali táv, azt gondolom, hogy az 9000 kilométer körül lehetett. Mi azért egy-két extra kört beiktattunk az útba. Az egyik az a Szenegálba található Niokolo Koba Nemzeti Park. Ezt nagyon-nagyon tudom bátran ajánlani mindenkinek, aki arra jár, mert nagyon gazdag vadvilág tárul a látogató szem elé. Ami a csúcspontja volt az ott tartózkodásunknak, az a víziló kétségtelenül, tehát számos vízilóval is találkoztunk. Sőt, az éjszaka folyamán ilyen ragadozókkal is, hogy pety meg, illetve cibet macska. Tehát tényleg nagyon látványos volt, és nagyon sok élménnyel gazdagodtunk ott a Niokolo Kobában. A másik pedig az a Sierra Leone-ban található Gola Esőerdő Nemzeti Park. Az is egy élmény volt oda egyáltalán eljutni, mert ott is a körülmények azok nem voltak túl ideálisak, tehát ha nem 4x4-es terepjáróval lettünk volna, akkor nem is tudtunk volna oda eljutni igazából. De hát az is egy szép, vagy hát különleges élményekben gazdagodtunk. Tapasztalatokat gyűjtöttünk ott az esőerdőben, láttuk, hogy is működik ez a trópusi gazdálkodás. Tényleg mindenféle ananász, banán, mindenféle volt, amit így el lehet képzelni, ilyen trópusi mezőgazdálkodási termékkel tudtunk találkozni, meg láttuk, hogy hogyan is termelődnek ezek a egzotikus dolgok, úgyhogy ez egy érdekes tapasztalat volt.
1: Viszont tegyük hozzá azt is, hogy nem üres kézzel mentetek, hiszen gyerekeknek vittetek íróeszközöket, labdákat is, még sorolhatnám tovább.
2: Nem volt egyszerű helyzetünk ilyen téren. Ez az út közben mutatkozott ki igazán, hiszen egy pick-up-bal mentünk négyen, személyes cuccokkal, sátrakkal és adományokkal felszerelkezve, tehát talán a logisztika volt az út során az egyik legnehezebb, hogy tényleg mindennel beférjünk, és hát ugye az adományok egészen az út végéig velünk voltak, hiszen mi egy olyan helyre szerettük volna ezeket az adományokat eljuttatni, ahova más csapatok nagyon-nagyon ritkán jutnak csak el, hiszen a rally végpontjától Budapesttől, céljától még tovább 500 kilométerre található ez az esőerdő, ahova mi elvittük ezeket az adományokat. Az utolsó 40-50 kilométer, ami bevezetett az esőerdőbe, talán az volt számunkra az egyik legnagyobb próbatétel, de nagyon nagy örömre lehetünk az ottani emberek, az ottani közösség által, eleve nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, megvendégeltek, ételt adtak, italt adtak, és az ottani két közösség közös iskolájának, ami nagyjából 50-60 gyereket foglalkoztatott, nekik juttattuk el az írószereket, a füzeteket, a plüssöket, számológépeket, tehát az olyan alapdolgokat, amik úgy gondoltunk, hogy a felnövéshez, a gyerekléthez, a tanuláshoz elengedhetetlenek számukra. Óriási szeretetben volt és fogadtatásban volt részünk általuk. Nagyon örültek, nagyon hálásak voltak, és hát megígértették velünk, hogy egyszer mindenképpen vissza kell még hozzájuk menjünk.
3: Igyekeztünk a Mohács 500 üzenetét elvinni távoli helyekre is, illetve hát azáltal, hogy egy picit fölhívtuk magunkra úgymond a figyelmet, tehát egy széles közönség számára volt megismerhető a mi történetünk, a mi kalandunk. Ezáltal a Mohács 500 is talán kapott egy kis figyelmet, már csak azért is, mert hogy az autó tényleg Mohács 500-as színekbe volt fel matricázva, illetve hát a csapatnevünk is az volt, hogy Mohács 500, nem véletlenül, tehát ezt a nevet választottuk magunknak. Aztán igyekeztünk a városunkat is egy kicsikét népszerűsíteni, időnként előkerült a Mohácsváros zászlója, talán Marokkóban, a sivatagban, aztán talán a dachlai koncerten is, a tankcsapda koncerten. Az egyik Mohácsi srác készített egy tankcsapdás téglát, azt gravírozta, téglába gravírozott egy tankcsapda feliratot. Ezt a téglát adtuk át a tankcsapda csapatnak, de aztán egy másik alkalommal is egymás mellé kerültünk a táborban, és ott a Lukács Lacival például nagyon jól elbeszélgettünk, elpálinkáztunk, mondom, nagyon jól el voltunk velük.
2: Próbáltuk nem csak a városunkat, hanem tényleg azért valamilyen szinten a saját nemzetiségünket is úgymond promózni, kicsit megmutatni a nagyvilág számára. Például nagy szerencsémre a balkáni régióból is több csapat elindult a rallin. Ennek nagyon örültem, és tudtam is velük beszélgetni. Volt olyan csapat, aki egyébként mondta, hogy ők már jártak is Mohácson, és így a programokat hallva, meg azokat a programokat, amiket így elmeséltünk nekik, meg amikkel mi készülünk, mondták, hogy ők nagyon szeretnének majd eljutni Mohácsra, de ugyanakkor a többi indulóval is, akivel beszélgettünk, őket is nagyon érdekelt ez az egész projekt. Nagyon érdekesnek találták tényleg azt, hogy Mohács kisváros létére ekkora projekt alatt áll, mind városfejlesztés, mind programok, mind minden terén, hogy tényleg ez az az év, amikor tényleg nem találni olyan hétvégi napot, amikor ne lenne a városban valamilyen esemény, valamilyen táncház, valamilyen program, és ez nagyon felkeltette az emberek érdeklődését, tehát én biztos vagyok benne, hogy a rally mezőnyből én az idei év

Kedves hallgatóink, az Egyhazában mai ismétlő adásának végéhez értünk. Nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Szlávária tudományos folyóirat januári számában köszöntött Barics Ernőről, a Csabai Szlovákságért díjjal kitüntetett Kiszeli Mihálynéról, a Mohácsi Tambura iskola elismeréséről, a gyulai hagyományőrző kolbásztöltő versenyről, a solymári sváb táncmulatságról, valamint a Mohács 500 csapat afrikai ralliáról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

a bűvös játék. Szotirisz Trivizász görög költő verse. Fordította Pávai Patak Márta. Minek emlékeznem most már? Megelevenedett minden, és másomat rejti. Most a tajtékos éjszaka csillagzatához tartozom. Szakadatlan befogom a szelet, egy hang rezdülését, egy test mozdulatát. Nappal jele, mely kakasszóra született, úgy foszlott szerte, akár a súlyos lelki furdalás. Most a labirintushoz meg a fenevadhoz tartozom. Agyagtárgy a falánk idő, fogai között jelzés, a végtelen halálon, húsvér lábakon járó rejté. Az este most úgy lebeg, akár a hüllő, mely szavakat, számokat sorol. Tavasz gyertyája, fényág, ámítás elmémből és a szívemből. Feledésbe süppedve betűzgetek egy másmilyen halált.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofi ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.